0: und überall da, wo unsere ungarischen Freunde gerne mal nach guten Podcasts suchen. Aus Budapest grüße ich nun das Radioreise-Universum, unseren großen Kosmos. Goodbye, ciao, au revoir, adios, das Budanja, Joakwa und Shalom, und in Budapest sagt man einfach Wislat.
1: Köszönjük szépen, nagyon jó érzem magam, és jó tovább kívánok. Nice to meet you, all you radio listeners. Egészségedre, and I hope you have a great time, and I hope you have enjoyed the show.
2: Thank you very much for visiting. My name is Norbert Polyák, and I hope you enjoyed Hungary. Köszönjük szépen, hogy Magyarországon jártak. Örülünk, hogy minket választottak, és szívesen várjuk önöket vissza.
3: Thank you for staying with us and listening us. Köszönjük szépen, hogy minket hallgattak. Köszönjük, hogy itt voltak. Viszontlátásra!
4: Üdvözlök mindenkit Budapesten. Jánosi Zsolt vagyok, a Radisson Collection konyhafőnöke. Zoli Pin Zsolt Jánosi és Klaus Virzénohons in Budapest.
0: Na, das wäre doch ein guter Vorsatz. Bleiben Sie schön reisefreudig, meine Damen und Herren, denn es gibt noch mindestens 1000 Orte in dieser Welt zu entdecken. In diesem Sinn, wie immer, bis bald.